Türkiye minden év május második vasárnapján ünnepli az anyák napját. Ezen a jeles napon tisztelettel emlékezünk azokra az édesanyákra, akik gyermekük érdekében mindent feláldoznak, és naphosszat fáradoznak gyermekük jóléte érdekében. Az ünnep egy amerikai hölgyhöz, Ann Jervishez fűződik, aki miután elveszett

megsértette édesanyját, minden évben szeretett volna megemlékezni róla, mert úgy érezte, nem töltött vele elegendő időt. Jervis, a még életben lévő édesanyákkal rendelkező gyermekek számára tanácsokat adva bejárta a városát. Azért dolgozott, hogy az anyák és a gyermekek közötti kötelék megerősödjön. Az akkori polgármesternek megtetszett Ann Jervis ötlete, és segített, hogy ez a különleges nap, amely az anyákat tiszteli, elterjedjen. Az anyák napját az Egyesült Államok Kongresszusa 1914-ben fogadta el, majd világszerte is terjedni kezdett. Türkiyében először 1955. május 9-én a Török Nők Egyesületének kezdeményezésére ünnepelték meg ezt a fontos napot. Ahogy Ann Jervis megemlékezett édesanyjáról, ne felejtsük el a mi édesanyáinkat sem. Fejezzük ki szeretetünket irántuk, és töltsünk velük annyi időt, amennyit csak lehet.

Kedves hallgatóink, a Szeletek a török világban mai epizódjában Nyugat-Trákia erőteljes hangjáról, dr. Szádik Ahmedről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doácsi bekértékelését foglaljuk össze. Egy embert pusztán a hivatása alapján meghatározni legtöbbször hiányos képet ad. Azonban vannak olyan személyek, akiknek identitása és az általuk képviselt hovatartozás sokkal súlyosabb, egzisztenciális terhet rak a vállukra, mint akadémiai sikereik. Dr. Szádik Ahmed, aki az Ankarai Egyetemen kezdte meg tanulmányait, végül pedig a Szaloniki Egyetem orvoskarán fejezte be, kiváló sebészként vált ismerté. Azonban a nyugat-trákiai török kisebbség számára sokkal több volt egy orvosi zseninél. Egy közösség szisztematikus identitás tagadásával szembeni ellenállás megtestesítője. Élete tragikus bizonyítéka annak, miként válhat egy egyén hatalmassá a Balkán etnopolitikai nyomás gyakorlásával szemben, illetve hogy egy állam miért félhet ennyire egyetlen szótól. Dr. Szádik Ahmed jellemét az első súlyos igazságtalanság a görög hadseregben töltött szolgálata idején edzette meg. A Hippokratészi esküvőszűen megvizsgált egy lázban égő görög gyermeket, amiért hatáskör túllépéssel vádolták meg. A büntetés azonban nem maradt meg egyszerű fegyelmi ügy keretein belül. Előbb 4,5 hónap katonai börtönre ítélték, majd azzal az indokkal, hogy itt nem fog orvosként dolgozni, a hegyekbe küldték követ törni. Egy érzékeny sebész kezeinek fizikai rombolása kényszerítése nem csupán egyéni kegyetlenség volt, hanem szimbolikus megaláztatás is, amely azt üzente az általa képviselt közösségnek, ami határainkon belül legfeljebb munkások lehettek. Ahmed ebből a 3 éves, súlyos katonai és börtönidőszakból azzal a meggyőződéssel került ki, hogy egy orvosnak nem csak a testeket, hanem a társadalom sebesült lelkét is meg kell gyógyítania. Szádik Ahmed küzdelme nem csupán helyi jogérvényesítés volt, hanem a nemzetközi jogot is próbára tévő stratégiai lépés. Az 1985-ben indított

Tot és 15 000 aláírást összegyűjtő kampánya az első nagy lépés volt a nyugat-trákiai törökök hangjának világszintű hallatása felé. Különösen figyelemre méltó az 1987-es Szaloniki Demokrácia és Emberi Jogi Konferencia, ahová újságírónak kiadva magát jutott be, és az összegyűjtött dokumentumokat angol nyelven osztotta szét a résztvevők között. E stratégiai érzékéről és bátorságáról tanúskodik. Tetteinek ára nem váratott sokáig magára. 1988-ban valótlan hírek terjesztése vádjával 30 hónap börtönre és 100 000 drachma pénzbírságra ítélték. Ez az ítélet világosan mutatja, hogy a görög igazságszolgáltatás ebben az időszakban a jogérvényesítés biztonsági fenyegetésként kezelte. Az 1990-es per a modern európai jogtörténet egyik tragikus epizódjaként maradt fent. Szádik Ahmedet pusztán azért ítélték 18 hónap börtönre, mert a török megnevezést merte használni, valamint hangsúlyozta kisebbség etnikai identitását. Ez annak a szisztematikus identitástagadásnak a csúcspontja volt, amikor egy állam saját állampolgárának identitását próbálja tiltani. A bíróságon szabadságát egyetlen szó megtagadásával visszanyerhette volna. Ő azonban a történelembe bevonuló védőbeszédét mondta. Azért visznek el, mert török vagyok. Ha töröknek lenni bűn, akkor itt újra kijelentem. Török vagyok, és az is maradok. Ezzel az üzenetemmel a nyugat-trákiai kisebbséghez szólok, és azt mondom nekik, ne felejtsék el, hogy törökök. A küzdelem emberi oldala az Ahmed család börtönlátogatásában rejtőzik. Amikor Szádik Ahmed otthon vagy az irodájában volt, minden nap megitta a kávéját, és az utolsó kortyot a fiának, Levennek hagyta. Ez kedves apa-fia rituáléjuk volt. Az első börtönbeli találkozások alkalmával azonban Szádik Ahmed a kezében lévő telekávés csészét nyújtott át a fiának, és így szólt. Levent, ezt most te idd meg. Mostantól te vagy a családunk feje. Ez nem csupán egy kávé átadása volt, hanem egy súlyos felelősség örökségként való átruházása egy gyermekre. Ugyanebben az időszakban felesége isik, minden alkalommal, amikor a szaloniki börtön kapujához ment, tudatosan piros-fehér ruhát viselt. Ezzel a színválasztással egyszerre küldött csendes, de rendíthetetlen üzenetet a rácsok mögött lévő férjének és a kinti nyomást gyakorló rendszernek, a hovatartozás, valamint az identitás melletti kiállás jelét. Szádik Ahmed ereje az urnáknál oda vezetett, hogy a demokratikus rendszert fegyverként használták fel ellene. Az 1989-es júniusi választásokon 22.476 szavazattal független képviselővé választották, azonban az 1989-es novemberi választásokon jelöltségét hiányos dokumentáció ürügyével az utolsó pillanatban ejtették. A nyomás azonban visszafelé sült el. Az általa támogatott lista 35 000 szavazatot kapott. Ezzel igazolva a nép akaratát. Ezt követően, hogy megakadályozzák a független jelöltek bejutását, egy Európában egyedülálló 3%-os küszöböt vezettek be, gyakorlatilag az ő parlamentbe jutásának megakadályozására. Az 1995. július 24-i baleset mindezen nyomások utolsó lánceme volt. Ahmed Szuszurkő közelében életét vesztette, amikor egy mellékútról hirtelen kiajtott egy traktor és beleütközött. Felesége és ég állítólagos figyelmeztetése. Szádik ott egy traktorvár hirtelen kihajthat, a tragédia pillanataiban örök gyanút hagyott maga után. Vajon valóban egyszerű közlekedési baleset volt, vagy egy előre kitervelt merénylet? Dr. Szádik Ahmed egy félbehagyott csésze kávét és egy életével megfizetett identitásharcot hagyott maga után. Küzdelme ma is az első hivatkozási pont, amikor Nyugat-Trákiában és a Balkánon a kisebbségi jogokról esik szó. Egy sebész precizitásával folytatott politikai harca azt bizonyította a világnak, hogy az egyéni jogok egyetemes emberi jogok. Élettörténete ma is ugyanazt a nyugtalanító kérdést teszi fel. Vajon az ember identitása annyira értékes, hogy akár az életét is feláldozza érte? Szádik Ahmed számára erre a kérdésre a válasz azon a sötét úton, 1995. július 24-én utolsó leheletével pecsételődött meg. Kedves hallgatóink, Dr. Jamil Doácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését hallhatták. A jövő héten ismét egy újabb témával jelentkezünk.

Előfordult már, hogy egy egész napot úgy töltöttél, hogy látszólag semmit sem csinált. Mégis teljesen kimerültnek érezte magát. Még ha a testünk pihen is, az elménk megállás nélkül dolgozik. Ma pedig pontosan ezt a rejtett problémát, a mentális kimerültséget vitatjuk meg. A modern ember mentális terheiről és a valódi pihenés jelentőségéről a TRT Haber Rábia Javusz klinikai szakciológussal és íróval készített interjút. Mi is az a mentális fáradtság? Agy figyelmi, döntéshozatali és információfeldolgozó rendszereinek túlzott használata miatt fellépő meneti működési zavar. Gyarázta el Rábia. Mit jelent ez gyakorlatban? Szortság, feledékenység, valami nehézségek a döntéshozatalban. Ismerősen hangzik? Vajon miért ennyire kimerült a modern elme? Javusz szerint a mentális fáradtság a modern élet összetettségének, illetve az információ áradatának természetes következménye. Közösségi média, e-mailek, folyamatos értesítések. Az állandó online jelenlét nem hagy üres teret az elmének. Ez pedig folyamatos készenléti állapotban tartja azt. Gondoljunk bele! Biztos vagyok benne, hogy előfordult már mindenkivel, hogy az ébredés pillanatában egyből elkezdte görgetni a telefonját. Üzenetek, közösségi média. Egy nap alatt hány döntést hozunk meg? Mit teszünk? Melyik e-mailre válaszolunk? Melyik bejegyzést kedveljük? 100, talán több ezer apró döntést. Miért tesz mindenkit nyugtalanná a csend? Nos, ez egy igazán érdekes pont. Zavar minket a csend. De miért? Rábia szerint azért, mert a modern elme hozzászokott az állandó ingerekhez. A csendben az ember úgy érzi, mintha tétlen lenne, pedig a csend teremti meg a belső megújulás biológiai alapját. Azok számára, akik nem tanulták meg ezt a teret használni, ez nem megnyugvást, hanem nyugtalanságot hoz. Úgyis valójában attól menekülünk el, amire a legnagyobb szükségünk lenne. Mindezek ellenére lehetséges a pszichológiai pihenés? Rábia válasza egyértelmű. A pszichológiai pihenés lehetséges, azonban nem passzív, hanem aktív folyamatot igényel. Tehát még a pihenés is erőfeszítést kíván. A mentális regeneráció csak úgy érhető el, ha tudatosan eltávolodunk az információ áramlástól, valamint a folyamatos döntéshozatali ciklustól. Időt eltölteni a természetben, eltávolodni a digitális eszközöktől, és valóban megélni a pillanatot. Ezek a mentális szabadság alapjai. Felmerülhet a kérdés. Elmentem nyaralni. Akkor minden rendben van, ugye? Sajnos nem ilyen egyszerű. Javusz arra figyelmeztetett, ha a nyaralás túlságosan meg van tervezve, továbbra is túlterhelheti az elmét. A valódi mentális pihenés az információ áramlás csökkentésével, illetve a döntések számának mérséklésével lehetséges. És minden nap új város, új múzeum, folyamatos tervezés. Nos, ez szintén egy maraton lehet az elmének. Azonban a modern világ okozta túlterheltség erőteljesebb, mint gondolnánk. Tehát hogyan is hat a digitális világ az elmére? A közösségi média, illetve a képernyők folyamatos ingereket biztosítanak, nélkül, hogy teret hagynának a pihenésnek. Ez pedig megnehezíti a koncentrációt. Hányszor kaptunk már magunkat azon, hogy olvasás vagy filmnézés közben automatikusan a telefonunkhoz nyúlunk. Mindezek tudatában hogyan lehet mentálisan kikapcsolódni? Rábia Javusz szerint a mentális pihenés azzal kezdődik, hogy teret adunk az ürességnek. Igen, jól hallották, az ürességnek. Időt kell hagynunk a nem megtervezett óráknak, természetben való jelenlétnek, és tudatosan távol kell magunkat tartani a képernyőktől. Az állapotok az agyat alfa hullám üzemmódba hozzák, ami segíti a regenerálódást. Azás mellett apró változtatásokat is tehetünk a mindennapokban. Már az is mentális szünet lehet, ha tudatosan leülünk és megiszunk egy csészeteát. Rövid séták, a természettel való kapcsolat és a légző gyakorlatok szintén felfrissítik az elmét. A lényeg, hogy mindezt tudatosan tegyük, tehát tudatosan meg tudjunk állni. Mit tegyenek a kisgyermekes családok? Számukra a helyzet

sokkal összetettebb, hiszen a gyerekek folyamatosan nyüzsögnek, valamit szeretnének csinálni. Javus tanácsa ezzel kapcsolatban világos. Alakítsanak ki egyértelmű határokat a mindennapi rutinban. Pontos szüneteket beiktatni, kijelölni az egyéni időt. A döntési terheket meg kell osztani a partnerek között. Minden felnőttnek szüksége van a digitális detoxra. A mentális egészség elhanyagolásának árára Rábia külön figyelmeztetett. A mentális egészség hosszú távú elhanyagolása súlyosan befolyásolhatja az életminőséget. Szétszórtság, memóriazavarok, kiégés, a döntéshozatali képesség gyengülése. Ezek mind a mentális elhanyagolás hosszú távú következményei. Mit tehetünk a kármától, hogy az elménket pihentessük? Viszont az elménk pihentetését akár már ma is elkezdhetjük. Javus tanácsai egyszerűek, mégis hatékonyak. Ne nézzünk folyton az óránkra. Próbáljunk meg a mának élni. Végezzünk légző és tudatossági gyakorlatokat. Tegyünk rövid sétákat a természetben. A mentális fáradtság láthatatlan, de nagyon is valós. Ahogy a testünknek, úgy az elménynek is szüksége van a pihenésre. Ne feledjük. A valódi pihenés nem passzív, hanem tudatos cselekvés. Talán már határozzuk azt, hogy megiszunk egy csésze kávét, csendben. Talán félretesszük a telefonunkat. Talán csak egyszerűen veszünk egy mély levegőt. Azonban mindezt tudatosan. Mert az elménynek is szüksége van a szabadságra.